Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. október 14-e, szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a történelmet megváltoztató rövid pillanatok legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink és podcastjeink érdekében.

drámai hír összefoglalón következik. Négy ember megsérült és 15 otthon megrongálódott, miután két elfogott cirkáló rakéta roncsai egy lakónegyedre hullottak a Szaúd fővárosban, Riádban, erősítették meg a hatóságok. A szaúdi polgári védelem bejelentette, a huszik által indított rakétákat kedden lőtték le. A lehulló repeszek pedig két nőt, egy férfit és egy gyermeket csebesítettek meg. Azonnal mentőcsapatokat rendeltek a helyszínre, annak érdekében, hogy orvosi segítséget nyújtsanak és biztosítsák az érintettet helyszíneket. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök elutasította a megszállt Cisjordánia északi részén található menekülttáborokból kitelepített palesztinok visszatérését, valamint megfogadta, hogy az izraeli katonai erők állandó megszállásra tartják a területet. Kijelentését Izrael Katz honvédelmi miniszterrel és magasrangú parancsnokokkal együtt a Tulkaremi menekülttábor közelében tett látogatása során tette. Vasárnap az izraeli legfelsőbb bíróság arra utasította a kormány, hogy nyújtson be hivatalos ütemtervet azokra az intézkedésekről, amelyek lehetővé teszik a kitelepített palesztinok visszatérését a területekre. Netanyahu közvetlenül az ítéletre reagálva kijelentette, ezek nem lakosok, ezek terroristák. Legalább 13 ember, mindannyian 15 éves vagy annál fiatalabb gyermekek haltak meg, miután egy személyszállító hajó felborult a Ganges folyón Kelet-India Bihar államában. Erősítették meg a helyi hatóságok. A helyszínre vezényelt mentő alakulatok 13 holttestet emeltek ki a folyóból, míg 6-7 utast élve húztak ki a vízből, közölték a kerületi tisztviselők. Narendra Modi, indiai miniszterelnök mélységesen fájdalmasnak nevezte a tragédiát, és kártérítést jelentett be a gyászoló családok számára. Az amerikai képviselőház egyik tagja törvényjavaslatot nyújtott be a Belbiztonsági Minisztérium feloszlatásáról, a bevándorlási és vámügyi hivatal, valamint a vám és határvédelem megszüntetéséről, és egy új szövetségi közösségi biztonsági minisztérium létrehozásáról. Delia Ramirez, a demokrata képviselő kijelentette, a javasolt biztonsági újragondolás törvény célja, hogy a 9-11 utáni kabinetminisztériumot egy közösségközpontú ügynökséggel váltsa fel, amely a közbiztonságra, a polgári jogokra és a dolgozó családok közvetlen támogatására összpontosít. A belbiztonsági minisztériumot egy mély nemzeti trauma nyomán alapították, azzal a céllal, hogy megsértse a jogainkat.

0: Data bizottságunk garantálásának ürügyén, mondta Ramirez rámutatva a minisztérium 2001. szeptember 11-i támadásokat követő létrehozására. Az ENSZ ítélte a kereskedelmi hajók elleni dróntámadásokat a Fekete-tengeren. Arra figyelmeztetve, hogy a polgári hajózást fenyegető fokozódó fenyegetések megzavarhatják a globális élelmiszerellátási láncokat, növelhetik árakat és veszélyeztethetik a tengerészeket. Természetesen elítéljük a polgári hajók elleni támadásokat, különösen a legutóbbi, amely a Bulgária partjainál történt, mondta el az ENSZ főtitkár szóvivője Stefan Duzsadék az újságíróknak. Duzsadék hozzátette, a gabonát és más alapvető árucikkeket szállító hajók elleni támadások száma megnőtt, ami következményekkel jár a világpiaci árakra nézve.
1: TRT, Türkiye hangja rádiójának hírműsorát hallják.
0: Belgium Lig városában Willy de Meyer polgármester gyülekezéseket korlátozó döntése és a diák megmozdulásokon az állítólagos rendőri erőszak miatt tiltakoztak. A belga hírügynökség szerint a szocialista párt helyi központja előtt összegyűlt tüntetők a városháza felé vonultak. A részvevők mindenütt rendőrség, sehol igazság, rasszista rendőrség, az igazságszolgáltatás társtettes és engedjétek szabadon a társainkat kiáltásai hangzottak el. A városháza előtt tartott beszédekben olyan személyek beszámolóit idézték, akik állításuk szerint rendőri erőszak áldozatai lettek. Emellett a polgármester azon döntésére is ragáltak, amely megtiltja, hogy háromnál többen gyülekezzenek. Donald Trump amerikai elnök jelentette, Iránnak nem lesz atomfegyvere, majd hozzátette. Várják csak ki, és meglátják, mit fogunk tenni Iránnal. Donald Trump az alaszkai Wasilla városában a november 3-ai kongresszusi félidős választásokra készülve rendezett nagy gyűlésön beszélt az Iránnal fennálló feszültségről. Az amerikai elnök ismét kihangsúlyozta, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, majd a következőket mondta. Várják csak ki, és meglátják, mit fogunk tenni Iránnal, megmutatjuk nekik. Franciaországban a nemzetgyűlés jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amelynek célja a szexuális visszaélések és támadások elleni fellépés megerősítése. A francia nemzetgyűlés plenáris ülésén a szexuális támadások elleni küzdelemre irányuló törvényjavaslatot tárgyaltak, amit a szavazás során egyhangúlag elfogadtak. A szexuális visszaélések és támadások elleni fellépést erősíteni kívánó javaslat több mint 110 cikkeiből áll. A javaslat célja kötelezővé tenni, hogy a rendőrség egy éven belül felvegye az áldozatok és a gyanúsítottak vallomását, megőrizze a bizonyítékokat és kivizsgálja, vannak-e további áldozatok. A javaslat, amely külön rendőri egységek létrehozását célozza meg a szexuális támadásokkal és családon belül erőszakkal kapcsolatos ügyek kezelésére, kötelezővé tenné, hogy minden bíróságon két bíró és egy ügyész foglalkozzon ezekkel az ügyekkel. A javaslat szerint a szexuális támadásnak vagy nemi alapú zaklatásnak kitett női munkavállalóknak 10 nap külön szabadságot biztosítanának. A törvényjavaslat célja továbbá kötelezővé tenni, hogy az óvodától a középiskola utolsó osztályáig évente beszélgetéseket tartsanak minden tanulóval a szexuális bántalmazásra utaló jelek feltárása érdekében. A javaslatot ezután a parlament felsőházában, a szenátusban fogják megvitatni. Az orosz honvédelmi minisztérium közölte, az orosz hadsereg Északföldről indított nagy pontosságú fegyverekkel és hosszú hatótávolságú fegyverzettel ellátott drónokkal támadásokat hajtott végre Ukrajnában, célpontként pedig az ukrán hadsereg és hadipari létesítmények által használt energia- és kommunikációs infrastruktúrát jelölte meg. A közlemény szerint Kijevben eltalálták az ATM Oxibank adatfeldolgozó központot, amelyről azt állítják, ott folyik az internetes adatforgalom kémkedésű célú átvitele, az orosz hadseregre vonatkozó információk megszerzésére, valamint a Darnika, Tech-4 és a Kijev Tech-5 hőerőműveket, amelyek a hadipari létesítmények áramellátását biztosítják. A kijevi régióban a közlemény szerint célponttá vált a Kijev Tech-6 hőerőmű, amely a katonai logisztikai létesítményeknek biztosít áramot. A Tripolje hőerőmű és a kijevi elektromos transzformátor állomás, Harkiv és környékén pedig a Harkiv Tech-5 és az Mieszkaja erőműveket is meglőtték. A minisztérium egy másik közleményében közölték tegnap este helyi idő szerint 8 órakor este, és ma reggel 8 óra között elsősorban Moszkvában és környékén, valamint más térségekben az orosz légvédelmi rendszerek 902 ukrán drónt semmisítettek meg. Kedves hallgatóink, ezzel a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Salih Bademji, Yürüye Kulum című dalát hallhatják, azt követően pedig a történelmet megváltoztató rövid pillanatok legújabb epizódja következik. Tartsák velünk!

A történelmet megváltoztató rövid pillanatok. Ma Türkiye Mus városának járásában található a Malazgirt síkságon 1071. augusztus 26-án lezajlott eseményeket idézzük fel. Egyik oldalon a Római Birodalom utolsó képviselőjének, Bizáncnak a hadserege áll, a másikon pedig a törökök által a történelem során alapított államok egyik legfontosabbika, a Szelcsuk Birodalom hadserege. Ma nem csupán egy csatáról beszélünk, hanem arról a döntő pillanatról, amely egy egész nemzet sorsát meghatározta. Ezen a napon Alparszlán szultán azt mondta, ha meghalok, legyen rajtam ez a fehér ruha, a halotti leplem. 1071. augusztus 26-án a Malazgirt síkságon egymással szemben állt a bizánci császár Romanus Diogenes hadserege és a nagy Szeldzsuk birodalom szultánjának Alparszlánnak a serege. A malazgirti csata nem csupán két hadsereg összecsapása volt. Két világkép, két katonai hagyomány és két politikai rendszer is szembe került egymással. A mintegy 200 ezer bizánci katonával szemben körülbelül 50 ezer török katona állt. A bizánci hadsereg különböző népekből és csoportokból állt, köztük frank zsoldosokból, valamint besenyőkből és úzokból. Ez jelentős tényező volt, amely gyengítette a hadsereg egységes parancsnoki rendszerét. A Szeldzsuk hadsereg ugyan kisebb létszámú volt, ám nagy mozgékonyságú, főként lovasságból álló harcedzett alakulatok alkották. Alparszlán szultán, miután seregével együtt elvégezte a pénteki imát, összekötötte lovafarkát, majd elmondta híres beszédét. Itt nincs parancsoló szultán, és nincs parancsot teljesítő katona. Én is egy vagyok közülletek, és veletek együtt fogok harcolni. Ezzel az elszántsággal kezdetét vette az első támadás. A csata első óráiban a szeldzsukok az úgynevezett farkascsapda, illetve turán taktikáknak nevezett visszavonuló manővert alkalmazták. A bizánci hadsereg valódi visszavonulásnak hitte a színlent hátrálást, ezért elszakadt a központi vonalától és üldözni kezdte a szeldzsuk egységeket. Ahogy azonban egyre előrébb nyomultak, a bizánci alakulatok rendje felbomlott és egyre nagyobb távolság alakult ki az egyes egységek között. Estére a bizánci hadsereg kimerült és szétszóródott. Amikor Diogenész felismerte a csapdát, és parancsot adott ki a kimerült felpontot sorokban álló cseregének visszavonulására, a történelem egyik legkritikusabb pillanata következett be, és éppen ebben a pillanatban meghozta Alparszlán a döntését. Alparszlán kiadta a parancsot a teljes támadásra. A szeldzsuk lovassága visszavonulási vonalakról hirtelen és összehangolt támadásokkal bekerítette a bizánci hadsereget. Ez a manőver döntően megváltoztatta a csata menetét. Amikor a besenyőkből és úzokból álló lovas alakulatok meghallották a szeldzsuk sorokból felhangzó török vezényszavakat, átálltak a másik oldalra. Ennek következtében a bizánci lovasság ereje egy pillanat alatt jelentősen meggyengült. Diogenes császár, miközben megpróbálta helyreállítani a hadsereg rendjét, bekerítésbe került és fogságba esett. A történelem során először történt meg, hogy egy bizánci császár egy muszlim török uralkodó fogságába esett a csatatéren. A győzelmet követően Alparszlán szultán államférfihoz méltósággal bánt a fogságba esett császárral, békeszerződés kötött vele, majd szabadon engedte. A történelem azonban fájdalmasabb forgatókönyvet tartogatott Diogenész számára. Saját fővárosában letaszították a trónról, megvakították, majd kolostorba záratták. Az új császár kijelentette, hogy nem ismeri el az Alparszlánnal kötött megállapodást. Ekkor a szultán kiadta azt a történelmi parancsot. Kezdődjön Anatólia meghódítása. Ez a parancs nem csupán Anatólia kapuit nyitotta meg a törökök előtt. Elindította azt a folyamatot is, amely később az Oszmán Birodalom felemelkedéséhez vezetett. Hozzájárult a keresztes hadjáratok kialakulásához, és elindította azt a török történelmi folyamatot, amely később Európára is hatással volt. A történészek Malazgirtet nem pusztán katonai győzelemként, hanem hosszú távú geopolitikai fordulópontként értékelik. Bizánc a csata után Anatóliában többé nem tudta visszanyerni korábbi erejét, és Anatólia fokozatosan a törökök hazájává vált. Az Alparszlán megfelelő időzítése meghozott bátor és stratégiai döntésével kivívott malazgirti csata nem csupán egy ütközet kimenetelét, hanem Anatólia történelmi fejlődésének irányát is megváltoztatta. Egy vezető megfelelő pillanatban meghozott bátor döntése írta meg annak a földnek a történetét, amelyen ma a török nép él. Alparszlán szultánra és minden mártírunkra kegyelettel emlékezünk.

Kedves hallgatóink, ha esetleg nem maradtak volna, tekintsük át együtt a nap legfontosabb szalag címeit. A huszik támadásai során rakéta törmelék záporozott Riádra, ami 4 embert megsebesített és 15 otthon megrongált. Netanyahu elutasítja a menekültek visszatérését a megszállt ciszjordániai táborokba. Legalább 13 gyermek fulladt vízbe, miután felborult egy hajó Indiában. Az USA-ban törvényjavaslatot nyújtottak be a Belbiztonsági Minisztérium és az ICE megszüntetéséről. Az ENSZ elítéli a fekete-tengeri dróntámadásokat és a globális élelmiszerkészletek fenyegető veszélyekre figyelmeztet. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Addig is szép napot kívánunk!